0: 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.